chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil kupi-kupi.